0: Sabahlaması.
1: Agam bir at ya. Agam bir at ya. Anatokin fe feketa seketin fe feketa seketin fe feketa seketin fe feketa seketin.